Silva de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.